0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Два. И один FM.
2: Классное радио. В дорогу.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dim 92.2 FM.

0: a hazai harang.
1: Gondolj a múltra,
0: s a jelenre, és a jövődet tervezd.
1: Hogy eszmélve
0: álmodva kezdted,
1: oda vissza kell térni.

0: zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legyen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostotva, Jodin FM.
1: Klasszne Radio. Vdorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио в дорогу.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio. Pulse FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Привет, Настя. Па. И один FM. Классный радио. В дорогу.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

Esti mese. Álomkapu a legkisebbeknek. Minden este 19:20-tól a Pulzus Rádióban. Kedves történetek, varázslatos kalandok és nyugodt percek lefekvés.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma könnyek

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: с тобою, с тобою, с тобою.
1: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Rádió Pulz FM.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
3: Halott Titorés megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сняшка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сняшка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
4: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жабоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
7: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroch Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
8: Ліцензкод Украин Егешегюди Министерium номер 507, 2015, августу 13-го.
2: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
7: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099-020-39-51.
2: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-6560.
1: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
9: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу слухали.
11: Галерея угорського дому Мункачі Міхай.
12: А Мункачі Міхай Магярház галеріяя.
13: Dikun György 1961-ben született Ungváron. Művészi pályája szorosan kötődik szülővárosához, ahol elvégezte a képzőművészeti szakiskolát, majd 1989-ben építész diplomát szerzett a Lembergi Képzőművészeti Akadémián. Alkotói munkájában több műfa is megjelenik, festészet, grafika és üvegművészet egyaránt. Műveiben gyakran a fény, a tér és a színek különleges kapcsolata kerül középpontba, miközben a kárpátaljai táj hangulata és az emberi érzelmek is visszatérő motivumok. 1996-tól oktatóként is tevékenykedik az Ungvári Képzőművészeti Akadémia falai között, ahol nem csak saját művészi tapasztalatait adja át, hanem több generáció pályájára is hatással volt. 2013-ban a Kárpátaljai Magyar Képző és Iparművészek Révész Imre Társaságának tagjává választották, ami fontos szakmai elismerés a régió magyar képzőművészeti életében. Dikun György munkái számos nemzetközi kiállításon szerepeltek Franciaországban, Spanyolországban és Ukrajnában is, alkotásai pedig több ország, köztük Magyarország, Németország, Ausztria és az Egyesült Államok magángyűjteményeiben is megtalálhatók. Művészete egyszerre kötődik Kárpátaljához, és lép túl annak határain, egyéni, mégis nemzetközileg is értelmezhető képi világot teremtve.
14: Дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Пульс прозвучала рубрика за підтримки угорського дому імені Мігая Мукачі в місті Мукачеві та ТОВ Захід Фінанс Груп.
1: Rovatunkat támogatta a Mukácsi Mihály Magyarház és a Zahid Finance Group Kft.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

Esti mese. Álomkapu a legkisebbeknek. Minden este 19:20-tól a Pulzus Rádióban. Kedves történetek, varázslatos kalandok és nyugodt percek lefelé.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjana 102. Jodin FM.

dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: Шановні радіослухачі, сьогоднішнє богослужіння звучатиме з Зарядянської реформатської церкви. Проповідує Ласло Бейреш, пастор реформатської церкви.
1: Tisztelt hallgatóink! Ma Isten tiszteletünket a Szernyei Református templomból közvetítjük. Igét hirdet Béres László, református lelkipásztor.
2: Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztusunknak Atya, a szeretetnek, kegyelemnek és irgalomnak Istene, aki kihozott bennünket a ma lelki sötétségből, hogy által vigyen az ő örök világosságába, akinek hogy legyen dicséret, dicsőség és hálaadás most, és mind örökkön örökké. Amen. Drága szeretett testvéreim, így fennállva magasztaljuk és dicsérjük tovább Istenünket énekszóban a 89. Zsoltár első verszakát énekelvén. 89. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem.

Helyénket elfoglalva testvéreim, dicsérjük tovább Istenünket énekszóban. 151. dicséretünk első három vers, illetve mind három versét énekeljük. Első verse így kezdődik. Kegyes Jézus, itt vagyunk, te szent igéd hallására.

Lelkünknek épülésére és hitünknek megerősítésére, szeretett testvéreim, hadd olvassam Istennek szavát, Istennek szent igéjét közöttetek, hogy amiképpen írva található ez a mai napra kijelölt Bibliósó kalózbeli új szövetségi napi igében található az Efézusi Levél második fejezetének 11-től a 22. verséig. Tehát Istenünk igéjét az Efézusi Levél második részéből, a 11-től a 22. versig olvasom, hallgassuk testvérek figyelemmel. Emlékezzetek tehát arra, hogy ti egykor pogányok voltatok, úgynevezett körülmetéletlenek a körülmetéletek szerint, akik viszont azért nevezik magukat így, mert testükön emberkéz által körül vannak metélve. Ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek, Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségén kívülálló idegenek, reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Most pedig Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel kerültetek Krisztus vére által. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyítette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést, miután tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben Istennel a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, békességet hirdetett nektek a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabadultunk mindkettőnknek egy lélek által az Atyához. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a lélek által. Isten tegye áldotta az ő igének hallgatását, annak megértését, szívünkbe való befogadását. Gyertek testvérek, adjunk hálát, csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható és örökkévaló Istenünk, édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Dicsérünk, magasztalunk és áldunk jóságodért, hozzánk lehajló szeretetedért, fiadban, Krisztusban. Áldunk az Úr napjáért, amit ma is megszentelhetünk, és itt lehetünk a te színed előtt. Áldunk és magasztalunk az elmúlt hétnek minden áldásáért, öröméért, minden egyes ígéért, amely utolért bennünket. Minden apró kicsiny erőforrásért, lelkiekben is, testiekben is, amely mind lelki erőt adott a neked való engedelmességhez, a fele barátaink iránt való szeretethez, és testi erőt kaphattunk a feladataink elvégzéséhez. Legyen ezért mindenért, Urunk, csak is egyedül tied a dicsőség. És megköszönjük a megpróbáltatásokat is. Köszönünk minden olyan nehézséget is, Urunk, amely talán akadályává lett annak, hogy bármit talán úgy, ahogy elterveztünk és elgondoltunk, elvégezhessünk. De mindenek előtt és mindenképpen valljuk, hogy akár megpróbáltatás, akár nehézség, senki és semmi nem tud elválasztani bennünket te tőled, a szeretet forrásától és szeretet Istenétől. És szeretnénk megvallani azt is, Urunk, hogy oly sokszor tapasztaltuk a gyengeségeinket is. Hogy lelkünk kész is volt a jóra, a testünk erőtelen volt rá. Bocsánatodért esedezünk. És kérjük a te szeretetedet, emelj fel bennünket, bocsáss meg vétkeinket, tisztogass meg minket, és állíts arra a helyre, ahová te hívtál és állítottál kit-kit egyen-egyenként a te rendelésed és szent hívásod által. Engedd, Úr Jézus Krisztus, hogy ma is megértsük a te szabadat, a te akaratodat, hogy mit akarsz velünk közölni. Formálj bennünket és tégy bennünket egy közös néppé, mindazokkal egyetemben, akik elválasztottak és elhivattattak te általad, és Krisztusban egyek lehetünk.
Olyan hatalmas dolog ezt kimondani, Urunk, hogy Te benned egyé formáltad mind a két nemzetséget, amelyről most az ige szólt, és minden nemzetet, akiből elhívtál és elválasztottad mindazokat, akik a Tieid. Köszönjük, hogy néped lehetünk. Köszönjük, hogy gyermekeiddé fogadtál. Köszönjük, hogy hitet ajándékoztál, és hithetünk Te benned. És köszönjük, hogyha a hitnek nem csak az a része, amely bízik benned, és reát hagyatkozik, áldatot meg az életünkben, hanem a hitnek az a kiteljesedése, amely által cselekedhetjük is mindazt, amit ránk bíztál. Urunk, ehhez kérünk alázatot, ehhez kérünk egyszerűséget. Kérjük a béketűrést. Kérjük azt, hogy ahogy megbékéltetted ezt a két nemzetséget egymással önmagadban, ugyanúgy hadd tudjunk, és hadd tudjon mindenki megbékélni Te veled és egymással. Köszönjük, hogy erre hivattattunk el is. Olyan jó egy testben, a Krisztus testben egyé lenni. És testvérnek látni azt is, aki talán távoli, aki idegen. Ma arra kérünk, hogy hozd közel ezt az igazságot hozzánk a Te igéden keresztül. Hogy mindnyájan akár megértve, akár újra értelmezve, hadd lehessünk egymásnak testvérei. Imádkozunk ezért, Urunk, és szólj a Te igéden keresztül, mert hallják a Te gyermekeid. Hallgass meg így imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére készülvén testvérek, énekeljük a 153. dicséretünknek az első versét, itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni, hódolattal eljárni.

Az a szentige, szeretett testvéreim, amelynek alapján az élő Isten üzenetét közöttetek hirdetni kívánom, írva található már felolvasott ige szakaszban, az Efézusi Levél második fejezetének a 14. versétől a 18. verséig újra olvasom, helyünket elfoglalva hallgassuk meg a felolvasott igét, majd annak üzenetét és magyarázatát. Tehát az Efézusi Levél második fejezetéből a 14. verstől így szól hozzánk Istenünk igéje. Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve a kettőt egy új emberré teremtse önmagában. Megbékéltette mindkettőt egy testben Istennel a kereszt által, miután megölte az ellenségeskedést önmagában, és eljött, békességet hirdetett nektek a távoliaknak, és békességet a közelieknek. Mert általa van szabadutunk mindkettőnknek egy lélekben, az Atyához. Drága szeretett testvéreim, kedves gyülekezet, Bibliosó kalózunk szerint olvassuk most ezeket az igéket, mára kijelölt újszövetségi napi igeként is. Én úgy gondolom, testvérek, hogy nagyon beszédes és nagyon gazdag ennek a néhány felolvasott igének is az üzenete. Bár egy picit olyan távolinak tűnik most tőlünk, hogy milyen két nemzetségről is van szó, és mit kell érteni az alatt, hogy ellenségeskedés, de reméljük és kérjük Isten szent lelkét, hogy mindezeket a gondolatokat, üzeneteket hozza közel, úgy hozzánk, hogy igazából megértsük, hogy ebből nekünk ma élő keresztényeknek, ma élő hívő embereknek, vagy Isten kereső embereknek mit is akar magyarázni és elmondani az Isten? Milyen tanítást is kaphatunk azáltal, hogy ezeket az igazságokat itt Pál apostol az efézusiaknak, akik között igenis ott voltak a pogányok, és ott voltak a zsidó keresztények, mindezt világossá tette és elmondta. Azt olvastam a 14. versben, hogy mert ő a mi békességünk, és nyilván Krisztusról van szó, mert valóban a mi Úrunk Jézus Krisztus a mi békességünk, és én is így vallom, és így hiszem, és tudom, és tapasztalom, testvérek, hogy Jézus Krisztusban van az én békességem. És remélem, hogy neked is. Ugyanis a békesség forrása, aki nem csak eljött, hogy meghirdesse ezt a fajta békességet, hanem megélte, és ő maga a forrása, Krisztus Jézusban kapunk erőt, hogy békességünk legyen egyrészt a mindenható Istennel. És én tudom, hogy Krisztusban értettem meg, hogy mit jelent nekem megbékülni és kibékülni az Isten tervével és akaratával, elfogadni az ő igazságát, amit rám nézve is elmondott, és a pecsét csak az, hogy bűnös, és mindaddig, mi Krisztus Jézusban meg nem értettem a kegyelmet, addig nyilván csak ezt a pecsétet tehette rám az Isten, hogy bűnös, Krisztusban viszont megbátott bűnössé lehettem és vagyok azóta, mert megbékültem az Istennel. Addig ellensége voltam. Addig ellensége voltál. Igen, testvérek, ellensége voltam. Miért? Azért, mert nem is érdekelt engem az Istennek a terve, tanácsa, parancsa, a rendelkezése, az ő akarata. Nem csak, hogy nem érdekelt, nem is kerestem. Megvoltam én magamnak. És jól éreztem magamat abban az állapotban. Csak ám, hogy a törvény, amely úgy adatott számunkra a Galata levél szerint is, mint egy tükör. Amikor elkezdtem olvasni, és már lélek által kezdtem hallgatni az igét, mert addig is hallottam én fiatalon igét, gyermekként is hallottam igét, de addig nem vált számomra fontossá, vagy, ahogy szoktuk mondani, egyik fülemben bement, a másikon meg kiment. Amikor tükörré vált Isten beszéde, akkor először is mit értettem meg? Azt értettem meg, hogy igaza van az Istennek, bűnös, nyomorult ember vagyok. Rászorulok a kegyelemre. És távolinak kezdtem hirtelen érezni azt a mindenható Istent, azt a teremtő Istent, akit addig gyermekként olyan közel hoztak hozzám az igék, a tanítások,
És úgy éreztem, hogy nekem nincs is semmi gondom az Istennel. És egyszer csak megértettem, hogy dehogy nincs. Én nagyon-nagyon távol vagyok tőle, mert nem teljesítem az ő parancsolatait, mert nem az ő akarata és terve szerint élem az életemet, és nem az ő látása és nekünk adott igazsága és kijelentett igazsága szerint képzelem el a mindennapi életet, meg a jövőmet, meg a holnapomat. És akkor megtörtént az a változás, hogy Krisztus belépett az életembe, Jézus Krisztus által megértettem, hogy van megváltom, van a bűneimnek bocsánata, van kegyelem, az Isten szeretete kiárad felém is, és megértettem az elveszett voltomat, és azonnal megértettem, hogy jöhetek hozzá. És engem is hívogat az Isten. És fiában nem csak hogy hívogat, hanem fiában egy új életet, egy új kezdetet, egy új távlatot ad, és új lehetőségeket ad. És most már, mint az ő gyermeke, aki atyámnak nevezhetem Krisztus által, a teremtő és mindenható, addig számomra távoli Istent, most egyszer csak, mint egy édesapámat úgy tekinthetem, mint aki szeret, mint aki a javamat szolgálja és akarja. És aztán folyamatosan értettem meg az Isten igazságát. És megértettem, hogy igenis Krisztusban van az én békességem. Ez az első lépés, testvérek, amikor az ember megérti, hogy megbékülhetek azzal az Istennel, akivel én addig ellenséges viszonyban voltam. És higgyétek el, ma nagyon sok ember úgy érzi és úgy gondolja, hogy ugyan már minek lennék én ellenséges viszonyban az Istennel. Nem vagyok én neki ellensége. Hát tettem én valami rosszat az Istennek. Hát, és közben nem jár az Isten útján az illető, nem keresi az Urat, nem szolgálja, nem magasztalja, néha lehet imádkozik, él egy valamilyen vallásos életet, de nincsen közössége, mert Krisztusban mehetünk egy lélek által az Atyához. És olyan jó ezt megérteni. Na ez az első dolog, amit megért az ember. És attól kezdve minden újjá lesz, ahogy a 2 Korintus 5.17-ben is olvasok, hogy aki Krisztus Jézusban van, az új teremtés az már, új teremtési válik, átéli, hogy mit jelent, megbocsájtattak az én bűneim, mit jelent, hogy igenis nekem is megtérése van szükségem, és az Isten szent lelke által megtapasztalt újjászületésre, és újjá lesz minden. Újjá lesz az is, hogy elkezd fájni az, hogyha valakivel távoli, vagy éppen haragvó, vagy éppen békételen, vagy éppen összevesző, vagy éppen ellenséges viszonyban vagyok, vagy voltam. Az emberben automatikusan az jön, hogy én szeretni akarom azt a másikat, én nem akarok ellensége lenni. Én nem akarok vele rosszba lenni. Én szeretnék vele is megbékülni. És testvérek, erről beszél az ige. Igaz, hogy ezt már leképezzük a magunk egyszerű földi emberi életére, de nyilván mindjárt elmondom, hogy milyen módon mondja ezt Pál apostol arról a bizonyos két nemzetségről, amit mi most már esetleg nemzetekként is érthetünk, és nem feltétlenül csak két nemzetségről, bár még ez is igaz mai napig is. De mit jelent az, amikor az én személyes életemben akarom a megbékélést azzal, akivel ellenséges viszonyban vagyok? Mert mit mond itt Isten igéje? Mert ő a mi békességünk, aki a két nemzetséget egyétette, és az ő testében lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Mi az, ami bennünket elválaszt, kedves testvérek? Mi az, ami elválaszt úgy általában az emberiséget, meg az embereket egymástól? Az, hogy valaki különnek tartja magát a másiknál. Az, hogy lehet a múltban vagy a múltjában valakinek vannak olyan emlékei, vagy éppen elmondták a szerettei szülei, hogy mi azzal a családdal, vagy azzal a, nem tudom, háznéppel mi azzal mindig is haragban voltunk, mert ők ilyenek, mi meg olyanok vagyunk. Ellenségeskedés. Ismerős ez a szó, amikor valóság alapja ott van, és ott él a szívedben valaki iránt ellenségeskedés. Ellenségnek látom azt a másik embert. És közben, testvérek, azt mondja a legtöbb ember magár, hogy én nekem soha nem volt egy rossz emberem se, én mindenkivel jóba voltam is. És közben, hogyha Krisztussal nem vagy jóba, hogyha Krisztus Jézusban nem úgy ismerted meg az Atyát, mint szerető mennyei édesatyádat, és még nem békültél meg az Istennel, mert nem érted át, mit jelent az, hogy odafordulni az Úrhoz, megtérni hozzá, bűneim bocsánatára,
kegyelmet találni, és megérteni, hogy bűnös vagyok, és elveszett vagyok Krisztus nélkül, és Krisztusra van szükségem, és elfogadom őt személyes megváltómnak, és beletettem az életemet az ő kezébe, addig testvérek, így is úgyis ellenség lesz az a másik, mert lehet, hogy ám én nem haragszok, de nem felejtek. És ugyanaz az indulat újra és újra előjön, és ellenségeskedés valami miatt, valamire nézve, mert én ilyen vagyok, te meg olyan vagy. Ellenségeskedés, mert te. És akkor most térjünk rá konkrétan, miről beszél itt Pál apostol, és mit mond el. Ki ez a, és mi ez a két nemzetség? Hát az egyik nemzetség az a választott nép. Az a nép, amelyben a Mesiás is eljöhetett, mert ahogy az Ószövetséget végigolvassuk, kedves testvérek, Isten kiválasztott egy népet, nem azért, mert minden népnél jobb, vagy szebb, vagy ügyesebb, vagy valamiben tehetségesebb lenne, egyszerűen, mert Isten, a szuverén Isten így döntött, és Izrael népe ez a nép. És ezen semmit változtatni azóta sem tudunk, és nem is szeretnénk. Ez az egyik nemzetség. Izrael népe a választott nép, Isten választott népe. Ám de itt rögtön zárójelben megjegyzem, tevérek, annak ellenére, hogy Isten választott népe, Izrael népe, az egyélő Isten választott népe, Izrael népe, Isten világossá tette a saját népe számára is, hogyha nem engedelmeskedtek az én törvényemnek, parancsolataimnak, akik arra bizattatok, hogy pogányok világossága legyetek és hirdessétek, hirdessétek az én világosságomat, amennyiben ezt nem tették, és nem az ő parancsa szerint jártak el, az Isten megígérte, hogy meg lesztek büntetve. És hányszor Isten kiszolgáltatta az Ószövetség népét, testvérek, idegen népeknek, mert elfordultak az egyélő Istentől. Nem töltötték be a küldetésüket. Ám de ettől kezdve, testvérek, Isten nem taszította el az ő népét, hanem az Ószövetséget is úgy olvassuk végig, testvérek, hogy elkészítette, hogy ebbe a népbe érkezhessen meg a mennyei világból. Ő, aki megváltotta a világot. Az Isten az ő egyszülött fiában, a fiú Isten, Jézus Krisztus. És ő is egy nemzet, egy nép közé született zsidóként. És ezért ezt nem tehetjük félre. Ez az egyik nemzetség. A másik nemzetség, testvérek, a pogányok nemzetsége. És itt egy hatalmas nagy gyűjtő fogalomban mindenki beletartozik. Mi is, magyar nemzetként, ukránok, oroszok, amerikaiak, bármilyen nemzet, mint pogányok vagyunk. Itt ebben az igében megemlítve. De testvérek, nem maradt ez így. Mert Izrael népe egyébként, ha végigvesszük, mindenkor ellenséges viszonyban volt a pogányokkal. És tudjátok, hogy miért? Mert nem különbözik, ahogy szokták mondani, a diákné vásznától, megérte a pénzét Izrael népe is mindenkor. Büszkék voltak arra mindenkor Izrael népe, mi vagyunk Isten választott népe, és ezért egy kicsit felfúvalkodtak, ezért többre tartották magukat. Mi őrizzük az Istennek a törvényét, meg is tartjuk az Isten törvényét. És tudjátok, mit mondtak a pogány őket körülvevő népekre? Hogy kutyák, ami egy ilyen lenéző fogalom volt, ti csak kutyák vagytok. És testvérek, már megalapozza azt az ellenséges viszonyt, nem kell ide, hogy ismerje egyik a másikat, hanem rögtön azt mondta, te ahhoz a néphez tartozol, ahhoz a nemzetséghez tartozol, te pogány vagy. És így nőtt fel a zsidó gyerek, így tanulta meg, így értelmezte a saját önmaga lényét, identitását, hogy így mondjam, hogy mi az Isten népe vagy, azok meg csak pogányok. És sajnos benne volt az, hogy hát nekünk őket nem is kell szeretni, sőt, mi különbek vagyunk, mi őket lenézzük. És testvérek, ugyanaz, mint amikor egy másik világban, vagy egy másik rendszerben, és rendszerek vannak ma is, azt mondja valaki, én nemes vagyok, és úr vagyok, vagy valaki vagyok, te meg csak egy ilyen szolga vagy, te csak egy ilyen alantas valaki vagy, és már is megvan a különbségtétel. Sőt, az Ószövetség népe között azt is elmondhatjuk, hogy különbség volt a férfi meg a nő között. Ma már ezek a válaszfalak egyre inkább lebomlottak nyilván, de ezek meghatározóak voltak. És testvérek, hogy ószövetségi példákat mondjak erre, néhány példát gyorsan hadd említsek, hogy ilyen ellenséges viszony volt a pogány népek és a zsidó népek között, vagy a zsidó nép között. Igen. Ha csak arra gondolunk, hogy József által Jákob házanépe és nemzetsége elkerül Egyiptomba, igaz?
Hadd ne mondjam el hosszan a történetet, mindjárt ismerjük. Csak ám, hogy József, mint az ország második embere, akkor nagy népszerűségnek örvendett, a fáraó megtette azzá, akivé tette ugye Józsefet. Egész családját, házanépét odahozta Egyiptomba, megkapták a legjobb földet, Gósen földjét, ám de jöttek a fáraók egyik a másik után, és már lassan elfelejtették Józsefet. És mivé vált Izrael népe ott Egyiptomban? Egy rabszolga néppé. Akit ráadásul eltelik idestoma 400-450 esztendő, és szapora nép volt is, szaporodtak, és egyszer csak azt mondja az egyik fáraó, hogy hoppá, hát ez túl szapora nép. Terheljük csak meg még több munkával. Hadd ne legyen idejük szaporodni, ám de mégis szaporodott tovább Izrael népe. Erre azt mondja, hogy akkor üljük meg a fiú gyermekeket, ne legyen utánpótlás, és akkor egyszer majd csak elhal ez a nép, és semmivé lesz. Megpróbálták kipusztítani a pogány, a zsidó népet. Sikerült? Nem sikerült, testvérek. Isten kegyelme folytán nem sikerült, mert jön majd Mózes, és kivezeti a fogságból, Egyiptomból, a fogság házából. Aztán mondok egy másik példát. Ugye a babiloni fogság után jönnek a különböző birodalmak, Méd-Perzsa birodalom, és ott van, és olvasuk az Ószövetségben Eszter könyvét. Eszter könyve az a könyv, amelyben Isten nem jelenik meg, mármint hogy olyan értelemben a neve nem hangzik el egyszer sem, de mégis az a történet, amely leírja azt a korszakot, amikor is elszórva és elkülönítve élt egy nép Ahasvérus királynak az egész birodalma környékén, külön törvényekkel, ahogy Eszter könyve a 3. rész 8 és 9. versében pont ez a főszereplő, akiről most beszélni fogok, elmondja, és megpróbálja Ahasvérus királynak elmondani, hogy na ezt a népet valahogy félreként tenni és ki kéne írtani. Ez a személy nem volt más, mint Hámán, az egyik főembere Ahasvérus királynak, aki megórolta arra a bizonyos Márdokeusra, aki utólag kiderített, hogy milyen nemzetből és milyen származásból

templomot is felajánl azért, hogy majd beteszi a királyi kincstárba, csak hogy ezt a népet valahogy megsemmisítse. Testvérek, nem sikerült. De ott van az ellenségeskedés a pogány és a zsidó között, igen. De elmondok egy másik példát, testvérek, pont az ellenkezőjére, mert mondom, nem különb a diáknév vásznától, hogy szoktuk mondani, a zsidó sem. Kedves testvérek, amikor Jónás elküldetik az Isten által Ninivébe, a pogány városba, hogy menjen és vigye az ítéletet, de az evangéliumot ezáltal, hogy prédikáljon. Jónás persze nem akar menni, Tarzuszba indul, ellenkező irány, nem akar az Úrnak engedelmes prófétája lenni, ám az Úr megoldja, majd egy szetet is küld, Jónásnak el kell menni. Jónás elmegy, és meghirdeti, hogy 40 nap és elpusztul Ninive, és várja a pusztulást. Hát ez a pogány gyahúr nép pusztuljon el. Nehogy már megkönnyörüljünk rajta. És perlekedik Jónás az Istennel, amikor Isten megkönnyörül ezen a népen, mert zsákruhába öltöznek, bűnbánatot tartanak, és megtérnek. És Jónásnak ez nem tetszik. Micsoda beszéd, Uram? Hát egy pogány nép, hát hogy jön ez ide? Vagy testvérek, akkor, amikor az új szövetségi példát hadd mondjam, Apcsel 22-ben olvasok, hogy Pál apostolt elfogják, ugye, és meg akarják már szinte lincsálni, összekötözik, a római százados vagy ezredes talán az, aki vezeti és vezényi ezt az egész dolgot, és Pál szót kér, és megszólal a zsidó nyelven, és elkezd beszélni a népnek, a nép az lecsendesül, és amíg elmondja, hogy ő hogyan találkozott Krisztussal, és hogyan tért meg, és hogyan indult el az Isten útján, addig a nép lecsendesedik, és zsidó nyelven persze hallgatják, de amikor odér Pál apostol, hogy bizonyságot tesz arra, hogy engem azért hívott el az Isten, hogy a pogányok felé vigyem az evangéliumot, meg az örömhírt, rögtön zúgolódást támad, miféle pogányok felé, hát az ilyennek pusztulnia kell. Nem ezekkel a szavakkal, de hasonló módon mondják el a nép. Mert nem tudták elviselni, hogy a pogányok felé. Testvérek, Isten mégis úgy rendelkezett, hogy Jézus Krisztusban ez a két nemzetség egyé legyen. Emlékeztek Cornélius századosnak a történetére az Apcsel 10-ből? Amikor két irányból kezdi el Isten lebontani ezt a válaszfalat, ami elválasztja ezt a két nemzetséget, a pogányokat meg a zsidókat, és persze itt már a zsidókból lett keresztényekről beszélünk, mert testvérek, a 12 apostol, meg a legelső kis gyülekezet, akik megtértek, el sem tudták volna képzelni, hogy nem csak a zsidók között támad majd az üdvösség, az Isten szent lelkét be tudják fogadni majd esetleg a pogány gyahúr kutyák is. Holott testvérek, már Jézus idejében volt rá példa, hogy Jézus megdicséri azt a római százados, akinek a szolgája megbetegszik, és majd azt mondja róla Jézus, hogy nem találta meg egész Izraelben ekkora hitet. Vagy az a szirofönicé asszony, aki Jézus után kiabálott Tirusz és Szidon területén, amikor éppen Jézus pihenni szeretné, és a tanítványaival együtt van, és kegyetlenül gyötri a gonosz lélek az én leányomat, Dávidnak fia, könyörülj rajtam, és Jézus először megáll és elmondja, hogy nem küldettem máshoz, csak Izrael elveszett juhaihoz, ám de bölcs az asszony, és elmondja, hogy a morzsákból, az urak asztaláról leesett morzsa, az a kutyáknak jár, és kutyának nevezi magát, ahogy egyébként a zsidók hívták a pogányokat. És Jézus megint azt mondja, hogy ekkora hitet megint nem találtam Izraelben. Leányod még azon az órán meg fog gyógyulni. Testvérek, Jézusban elkezdődött valami más. Amíg meg volt írva addig, hogy szemet szemért, meg fogad fogért, meg gyűlöld az ellenségedet, szeresd azt, aki jót tesz veled, addig Krisztus teljesen mást hozott, szeressétek a ti fele barátaitokat. Tegyetek jót azokkal, akik titeket bántanak, akik ellenséges viszonnyal viszonyulnak hozzátok. És testvérek, Krisztusban ez megvalósult, és az Úr Jézus Krisztus ezt hozta ebbe a világba, és ezt hozza a mi életünkbe is. És testvérek, eljön ez az idő, és még egyszer megemlítem Cornélius századost, amikor is Pál apostol, illetve Péter apostol megérti, egy látomásban, hogy amit az Úr megtisztított, azt ő nem mondhatja tisztátalannak. És közben a másik oldalról is elkezd bomlani ez a fal, az Isten megoldja ezt, mert ezt a római századost, az itáliai seregnek a századosát, aki istenfélő, és most már monoteista, és nem több Isten hívő ember volt, és nagyon sok jót tett a zsidókkal, és a judaizmust elfogadta, elindult az úton, egyszer csak megszólítja az Úr, és azt mondja, hogy küldj el Joppéba, ott van egy Péter nevű ember, a Simon Timár házában,

hívasd magadhoz, el is hivatja, Péter meglepődik, hogy jön három ember, és hívják oda egy római embernek, egy római századosnak a házába, hát dehogy lépek én be, hát rögtön tisztátalanná lennék, hát én zsidó vagyok. És Péter megérti, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden népből elhívott magának, és elmegy, és ott hirdette a Krisztust, és azon csodálkozik el, hogy hát ott a barátaiket összegyűjtött, ez a római százados, a családtagjai, a környezete, elfogadták az Istent, és befogadták Isten szent lelkét, és Krisztusban bűnbocsánatot, kegyelmet találtak, és egyszer csak megnyílik a pogányok felé is az, amit már az Ézsaiás könyve 9. részében olvasunk, hogy pogányok világossága lesz, egyébként annak kellett volna lenni Izrael népének. Krisztusban elkezd lebomlani ez a válaszfal, testvérek. És erről beszél itt Pál apostol az efézusiaknak, hogy Jézus Krisztusban ott a kereszt alatt lebomlott ez a válaszfal, hogy az az ellenségeskedés, ami e két nemzetség között volt, Jézus Krisztusban, akik hisznek, akik elfogadják, most már akkor nincs külön görög, meg zsidó, szegény, meg gazdag, nő, vagy férfi, vagy bármilyen elválasztó dolog, nemzetek, vagy bármi más szerint, hanem csak egy dolog van, Krisztus Jézus, mert lebontotta önmagában ezt az megépített válaszfalat. És kedves testvérek, közöttünk is ott vannak ezek a válaszfalak, amiket így vagy úgy a múltunkból hozva felépítettünk magunknak. Kedves testvérek, az az ellenségeskedés, amely a mi országunkban is tapasztalható, amely most egy háborúban csapódik le két, ráadásul testvér, nemzet vagy nép között, az ukrán és az orosz nép között, hát testvérek, azok a katonák, akik kint vannak a fronton és arra kényszerítettek, hogy most fegyvert fogjanak, vagy drónokkal, vagy bármilyen más rakétákkal pusztítsák egymást. Ismeri az az ukrán katona azt az orosz katonát? Beszélt vele életében egy szót vagy két szót bármikor is? Megsértették valaha is egymást? Nem! Nem is ismerik. Mégis mint ellenség. Van egyik a másik ellen. És vagyunk egyik a másik ellen. Mert nem ismertük és nem ismerjük meg egymást. És nem is adunk esélyt ennek. De milyen csodálatos testvérek, hogy Jézus Krisztusban ez a válaszfal lebomlik. És lehet, hogy valaki addig, aki azt mondta, hogy ja, hát ő egy cigány, hát akkor alapjáraton én nem is közelednék hozzá. Ő egy ilyen nemzetből való, vagy ő ilyen, vagy olyan. Testvérek, ezek lebomlanak Jézus Krisztusban. És így talán már értjük, hogy miről beszél itt Pál apostol, mert ő a mi békességünk. És az első körben megbékülhettünk, és megbékülünk az Istennel, és aki megbékült az Istennel, mindegy, hogy milyen nemzetiséghez, nemzethez, fajhoz, vagy mi szerint megkülönböztetett emberi dolgainkhoz tartozik, mi testvérek vagyunk, és nem ellenségek. Az ellenségeskedést, ezt az elválasztó falat, amely ott volt és ott van közöttünk Krisztusban, megszűnik. És lehet megbékülni egymással, ha megbékültünk Krisztussal, mert általa van szabad utunk mindkettőnknek egy lélek által, egy lélekben az Atyához. És ugye a 12. versben olvastunk, ti abban az időben Krisztus nélkül éltetek Izrael közösségétől elkülönítve, és mint az ígéret szövetségén kívülálló idegenek reménység nélkül és Isten nélkül éltetek a világban. Kedves testvérek, kire nem vonatkozik ez, addig mi meg nem ismertük Krisztust. Lehet, hogy jó református egyháztagok voltunk, az egyházhoz tartoztunk, de nem tartoztál még Krisztushoz. Mert testvérek, Krisztushoz tartozva bomlik le ez a válaszfal. Egyébként pedig az ellenségeskedés marad meg. Emberek és emberek között. De attól, hogy testvéremnek látom, bárki legyen az, mert Krisztusban egyek vagyunk, attól kezdve testvérek, az a békesség, amelyet Isten hozott, és Krisztusban nekünk adott, mert ő a mi békességünk. És megértettem, hogy megbékülhettem az Istennel, így megbékülök a másikkal. És történik valami, testvérek, ahogy a zsidóknak mondja, miután a tételes parancsolatokból álló törvényt érvénytelenné tette, hogy békességet szerezve e kettőt egy új emberré teremtse önmagában.
Mi az, hogy a tételes parancsolatokat érvénytelenné tette? Hát igen, a zsidó népnek, testvérek, 613 olyan rendelkezése, parancsolata volt, amelyet a zsidó nép büszke volt erre, hogy mi ezt megtartjuk. Nem tartották meg. De hát ezáltal tartunk az Istenhez, megtartjuk a mózesi törvényeket. És mi körülmetéltek vagyunk, többiek körülmetéletlenek. És kedves testvérek, olyan jó elmondani, hogy a tételes parancsolatok egyetlen egy parancsolatban összpontosulnak ma. És nekem sem kell azt mondanom, hogy kutatom az Ószövetséget, és na nézem csak, melyik az a 613 parancsolat, amit nekem így vagy úgy meg kell tartanom. Nem. Krisztus nem eltörölte a parancsolatokat, hanem töltötte, és helyette azt mondta, hogy a legnagyobb parancsolat az, szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, lelkedből, erődből és elmédből, és szeresd a te fele barátodat, mint magadat. Testvérek, hadd legyen ránk nézve is, a te szívedre nézve is a legfontosabb, szessem az Urat, aki hadd legyen mennyi édesatyám Jézus Krisztus által, az én megváltóm által, az én bűneim bocsánatára, és arra, hogy testvéremet testvérnek lássam, és minden ellenséges válaszfalat merjek lebontani Krisztusban, mert ő ezt tette. Hadd tegye ma is, most is, közöttünk is. Hadd legyen ez így. Amen. Az ige hirdetésére válaszolva, testvérek, keressük meg a 449. dicséretet, és a harmadik versét énekeljük ennek a dicséretnek, 449. dicséret harmadik verse. Akaratod nekem, mutasd meg, Istenem, szüntelen.

0: Mindjártek testvéreim, csendesedjünk el, adjunk hálát Istennek, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy eljöttél ebbe a világba is, te vagy a mi békességünknek a forrása, te vagy a mi békességünknek a fejedelme, aki azt a sok-sok háborgó lelkületet, amely ott bennünk is élt és él, te szent lelked által lecsendesítetted és megbékéltettél önmagaddal, kibékültettél a mi mennyatyánkkal, akit újra és újra megbántottunk és megbántunk, és erőt adtál és erőt adsz arra, hogy megbéküljünk a mi fele barátainkkal, a mi testvéreinkkel. Engedd, hogy ez valósággá legyen mindnyájunknak az életében. Engedd, hogy hadd keressük azt az utat, amelyben tudunk megbékülni, és amelyben Krisztusban ezek a válaszfalak, amelyeket olyan sokszor fontosnak tartunk, a különbözőségek, azok leomolhassanak. Te látod azokat a válaszfalakat, amelyeknek ma is ott van a szívében. Urunk, engedd, hogy ezek leomolhassanak, hogy ne ellenségnek lássam a másikat, a testvéremet, hanem annak a testvérnek, a Krisztusba, akivel Krisztusban egyek vagyunk, és egy közös testtagjai lehetünk, egy lelki talal itattatunk meg. Legyen ezért áldott a te neved, és legyen tiéd a dicsőség, mennyi édesatyánk. Így szeretnénk imádkozni a gyülekezetünk közösségéért. Te látod és te ismered a mi válaszfalainkat. Arra kérünk, Urunk, hogy vedd el az útból, hogy a te szeretetet áradhasson, hogy a testvéri közösség valósággá legyen, hogy együtt szolgálhassunk, együtt dicsérhessünk téged, és hadd tudjuk egymást különnek tartani önmagunknál, hadd tudjunk szolgálni egymás felé szeretet által, hadd tudjunk jót cselekedni, és a gonoszságnak, az ellenségeskedésnek minden lelkületét távoztasd el tőlünk. Ne engedd, hogy a gonosz győzedelmeskedjen, aki maga a szétdobáló, aki maga az ellenségeskedésnek a motorja. Köszönjük, hogy Úr Jézus Krisztus, te legyőzted, és legyőzöd ma is bennünk. Így szeretnénk most imádkozni a közösségünkért, a jelenlévő testvérekért, családtagjaikért és a gyülekezet nagy családjáért. Add a te békességedet, Urunk. Így szeretnénk könyörögni és imádkozni a gyászoló testvéreinkért, a gyászoló családért. Urunk, te vigasztald és te erősítsd meg őket a hitben, a te félelmedben, a te szeretetedben. És töröld le a fájdalomnak, a bánatnak a könnyeit, mert ezt megteheted. Köszönjük, hogy így ismerünk téged, hogy ilyen Istenünk vagy, aki vigasztalni tudsz. És dicsőítünk téged ezért. Így szeretnénk imádkozni és hálát adni a mögöttünk lévő áldásokért, gyülekezetünkben megtartott eseményekért, alkalmakért. Külön szeretnék hálát adni a tegnapi csendes napokért, a Pedagógus Szövetség által, pedagógusok számára szervezett megyei csendes napért és a presbiterek számára szervezett csendes napért. Dicsőítelek, Uram, mert annyi sok áldást nyerhettünk mindkettőn, akik jelen voltunk. És köszönjük ezt, Urunk, hogy vannak ilyen lehetőségeink. Imádkozunk és arra kérünk, hogy áld meg a ránk következő hétnek a gyermek alkalmát, azt a gyermekhetet, amire készülünk. Áld meg a tanítókat, áld meg a gyermekeket, hogy ott legyenek, és áld meg a te igédet, amely hangzik, és áld meg a közösséget, amelyben egyek lehetünk. Így szeretnénk hálát adni és imádkozni a testvéri gyülekezeteinkért, mint Magyarországon, mint Hollandiában. Áldunk és magasztalunk téged értük, a kapcsolatért, a kölcsönös segítségért, segítségnyújtásért, és legyen a te áldásod ővelük is, te kegyelmed által. Így szeretnénk most imádkozni a betegekért, Urunk, a bajban lévőkért, a betegséget hordozó testvéreinkért, a nehézségekben élőkért, a magányosokért, az egyedül lévőkért. Így imádkozunk egy fiatal testvérünkért is, akik most az istentisztelet elején rosszul lett, és ki kellett menjen, hogy őrizd meg, gyógyítsd fel. És Urunk, ebben a meleg időben és ebben a hőségben, amely most következik majd ránk, őrizd meg mindnyájunkat. Ne engedd, hogy valóban a te akaratodat teljesíthessük. Áld meg a családokat, áld meg a házastársi kapcsolatokat, áld meg a szülő-gyermek viszonyt. És azért szeretnénk imádkozni, hogy ott, ahol ellenségeskedés van, bármi miatt is, ott rombold le mindazt, ami válaszfal, mert ezt megteheted ma is. Így hallgass meg a mi könyörgésünket, Rád bízunk életünket, és dicsőítünk, mint mennyi édesatyánkat, aki, mint őriző pásztorunk azt ígérted, hogy velünk vagy, megőrzöl és gondoskodol rólunk. Itt tesszük a kezedbe újra az életünket. Tarts hát meg mindnyájunkat. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fogadjuk így Istenünk áldását. Mindezek után otthonaitokba távozó testvéreim, Istennek népe. Áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját ti rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját ti reátok, és adja az ő békességét. Mindenkor ti néktek. Amen.
1: Шановні радіослухачі, сьогоднішнє богослужіння звучало з середнянської реформатської церкви. Проповідував László Bérás, пастор реформатської церкви.
2: Tisztelt hallgatóink! Mai Isten tiszteletünket a Szernyei Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Bérás László, református lelkipásztor.

0: ünnepeljen otthon reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Szeretettel köszöntöm a Púzus FM hallgatóit a mai vasárnapi muzsikaszó összeállításában. Barta Miklós vagyok. Mai műsorunkban a dallam, a harmónia és a zene varázslatos világa egyesül. Tartsanak velünk! Vitáju slukači v radio Puls FM. Mene zvuť Miklós Barta. До вашої уваги програма «Мовою музики». У сьогоднішній передачі поєднується чарівний світ народної музики, гармонії та мелодії. Залишайтеся з нами!

Édesanyám, te jó asszony, ha majd eljössz itt is maradsz nálam. Édes otthont nyújt majd neked az én kertem.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Сивьяносто два и один FM. Классное радио.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se, Radio Pulse. Divjana 102, Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

Zenesáv a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: FM92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: leszek, neked, de a titkod nem leszek.
1: Esti mese, álomkapu a legkisebbeknek. Minden este 19:20-tól a Pulzus Rádióban. Kedves történetek, varázslatos kalandok és nyugodt percek lefekvés.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. 92.2 FM.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Divjana 102. Jodin FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Kedves hallgatóink, ezúttal is egy kárpátaljai magyar mesét hallhattok. Tartsatok velünk! Peres Vera, a tollhordó madár. Eljött az idő, mikor az erdő mélyén lakó madaraknak készülniük kellett a fészekrakáshoz. Ilyenkor kell megújulni a tollazatuknak is, ezért sok szép tolluktól meg kellett válniuk. De volt olyan is közöttük, akinek nem tudott megújulni a tollazata. Ezért az erdőben lévő legnagyobb fának a tetején lakó tollhordó madárnak kellett segíteni. Ő e magasságból minden fészekrakó madarat látott. Olyan volt az ő szeme, akár a messzelátó. Éppen ahogy nézegetett jó messzire, meglátott egy olyan fészket, amelyikben egy aprócska madárka sírdogált. Gondolta magában, már is repülök oda, és szemügyre veszem, mi baja lehet a picinke madárnak. És már repült is, akár a vihar, ott termett a fészeknél, és megszólította. Miért sírdogálsz?
1: Jaj, ne is kérdezz! Nagy az én bánatom, mert az én tollazatom nem tud megújulni, és én soha nem tudok majd fészket rakni.
0: Jaj, dehogy nem! Vigasztalta őt a tollhordó madár. De hisz én azért vagyok az erdő őre, hogy segítsek azoknak a madaraknak, akik bajban vannak. Én hordom szét azokat a tollakat, amelyeket költés után összeszedek, és elviszem magammal a hatalmas fa tetejébe, ahol mostanáig vigyáztam rá. Így mindenkinek visszakerül a tollazata, ha szükség van rá.
1: De én akkor se tudtam adni a tollaimból, mert egy szál nem akar kihullani. Az én fészkem már akkor is falevéllel volt bélelve, és ezért félek, mert ha hideg talál lenni, a kicsinyeim megfáznának.
0: Ahogy beszélgetnek, azt mondja a tollhordó madár. Én javasolnék neked valamit. Úgy hallottam, hogy él itt az erdőben egy madár. Nagyon öreg, de annál is okosabb. Okosabb az okosnál. Ő a szarka. Ő is beköltözött az erdőbe. Talán tudna neked segíteni. Megmondaná, ha valami baj van a tollaiddal. Azt tanácsolom, kerest fel mi hamarabb. Nem sokat gondolkodott a kismadár, és úgy döntött, hogy elmegy hozzá. Kifényezte a tollazatát, ami amúgy is úgy fény lett, akár a nap. Igen, mert senki nem tudta, hogy ezek a tollak aranyból vannak. Úgy is volt, ahogy mondta, és már repült is az erdő közepe felé. Picinke madárnak nem csak a szeme csodálkozott el ezektől a szemnél szebb madárfészkektől és a hatalmasabbnál hatalmasabb fáktól, hanem még a sírása is megszűnt, mert látta, hogy milyen szép a természet, és benne neki is része van. A nagy nézelődés közben már alig várta, hogy megérkezzen, míg csak nem is pihent, azért, hogy mi hamarabb találkozzon azzal okosabbnál is okosabb szarkával. Ahogy ezt gondolta, arra lett figyelmes, hogy milyen hangos az erdő közepe.
1: Ja, akkor itt volna az az okos szarka tudós. A hangja teljesen bezengi az erdő mélyét.
0: Szarka megállás nélkül azt károgta.
2: Csak tessék, szarka rendelő, gyógyítok, jósolok, tollakat újítok.
0: No, ahogy ezt meghallotta a picinke madár, már is fellélegzett, és így kiáltott.
1: Itt vagyok, én vagyok, messziről jöttem.
0: Nézett is a szarka jobbra és balra, de csak egy fényességet látott, és már kapott is utána.
1: No, én vagyok a picinke madárka. Ne bántsál engem, mert én hozzád jöttem gyógyulni.
0: Erre azt feleli a szarka.
2: Ja, akkor hát bemutatkozom neked. Én vagyok ennek a birodalomnak a minden tudója.
1: Hát éppen ezért jöttem el hozzád,
0: mondta a picinke madár reszkető hangon.
2: Jó, nem kell félni tőlem, csevegte a szarka. Gyere, vagyis röpölj ide az én varázsfészkemhez, foglalj helyet, és mondd el a panaszod.
0: Ahogy felröppent a picinyke madár, hát olyan vakító fényesség vágott bele a szarka szemébe, hogy alig látott.
2: Mi volt ez? Kérdezte. Mióta hordod magadon ezt a vakító tollazatot?
1: Kérdezte tovább a szarka. Hát én a születésem óta is ez mindig nagy gondot jelentett nekem, ezért is jöttem el hozzád, mert minden madárnak megújul a tollazata. Csak nekem nem. Mondd meg, mit évő legyek?
0: No, lássuk csak, és egyesével elkezdte húzigálni a picinyke madár tollazatát. Éppen egyet úgy meghúzott, hogy az menten kijött.
2: No, lám, hát ez szén aranyból van, mondta a szarka.
1: És akkor én mit évő legyek? Hogyan fog ez meggyógyulni?
0: Kérdezte a picinyke madár.
2: Hát, ez nem betegség neked, ez annyi áldás rád, mert olyan értékes vagy, hogy az erdőben lakó összes madárnak te lehetsz a parancsolója.
1: Én csak egy egyszerű madár akarok lenni, és nem szeretnék más, csak hogy én is tudjak fészket rakni, és megújuljanak a tollaim.
2: No, nem bánom, mondta a szarka. Gyere ide hozzám, röppenjél ebbe a varázsszékbe, huny le a szemed, és nyisd szét a szárnyad. Én pedig elmondom a varázsigét.
0: Tollak, szárnyak, fénylenek, megújítom ezeket, hip-hop. Ha kicsinke voltál, most még szebben pompázzál. Nőjél nagyra, nagyra, és olyan szép legyél, amilyen szeretnél.
1: És hopp, már fel is pattantak a szemei. Volt olyan öröme, hogy látni kellett volna, mert tényleg egy varázslatos madár lett belőle. Amikor belenézett a szarka tükrébe, és meglátta önmagát, azonnal elhitte, hogy a szarka nem csak a levegőbe beszél ám.
3: Most már szeretném meghálálni a jóságodat, mondta a madárka.
2: Hát tudd meg, hogy én, mint szarka, nagyon szeretem a fényeset, és ezzel a pár aranytollal vedd úgy, hogy ki vagyok fizetve.
1: Akkor én most már el is köszönnék, mondta a szépen megújult madár. Mindent köszönök, és a híredet jó messzire elviszem.
2: Jó, jó, mondta. Elcsevegtem én már a jó híremet.
0: Illeget-billeget közben a szarka.
1: Ha majd egyszer arra jársz, ahol én fogom rakni a fészkem, szívesen adok még egy pár aranytollat,
0: mondta boldogan a madárka. Útravalónak a szarka még becsomagolta madárnak egy hatalmas csokorra való tollat, azért, hogy soha többé ne legyen panasza. Így aztán nagy megelégedéssel hazaért, ahová ő tartozott. Már várták is a többiek. Főleg a tollhordó madár fogadta nagy megelégedéssel, és persze nagy csodálkozással, mert a picinke madárból olyan varázslatos madárka lett, már nem különbözött ő se a többiektől, hanem ő is boldogan rakta a fészkét, és újultak a tollai.
4: Itt a vége, ha nem fuss el véle, ha nem hiszitek, járjatok utána.
0: Én ott voltam, kaptam egy aranytollat, és azzal írtam ezt a mesét.
5: Volt egyszer egy mese volt!
6: Abban minden mese volt!
7: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban!

Valami nem attól működik, hogy mikor készült, hanem attól, hogy mit hoz elő benned, amikor megszólal. Ez a hangulat most Bruno Mars zenén keresztül talált meg. Ez volt a Zenesáv. Sziasztok! Я речи еще не привязаны до часу. Вони оживають у тобі щоразу, коли звучать. І сьогодні цей настрій прийшов до нас крізь музику Бруно Марша. Дякую за увагу. Залишайтесь з Радіопульс.

Esti mese. Álomkapu a legkisebbeknek. Minden este 19:20-tól a Pulzus Rádióban. Kedves történetek, varázslatos kalandok és nyugodt percek lefekvésére.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92.1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Dimjana 102. Jodin FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vivian Ostapa, Iodin FM.
1: Klasné rádio.

0: zenék, a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.